0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazin adásunkban folytatjuk könyvtári sorozatunkat. Ezúttal Bécsbe fogunk látogatni. Ezt követően szó lesz a nagyburgenlandi túráról, a közelgő pünkösd ünnepéről, fokozott rendőri jelenlétről az utakon, és az akkumulátorok okozta veszélyekről is. Tartsanak velem ma este is! Magyar könyvtári kínálatot bemutató sorozatunk ezúttal Bécsben folytatódik, ahol a városi könyvtárhálózat nagy hangsúlyt fektet a több nyelvűségre, és arra, hogy a különböző nemzetiségek anyanyelvükön is olvashassanak. A város összesen 37 könyvtári helyszínt működtet, és céljuk, hogy minden kerületben elérhetők legyenek más nyelvű könyvek is. A Hauptbücherei Wien, bécsi főkönyvtár együttműködik a Collegium Hungaricummal és a Donau-Lanzsal is. Weber Katalin kolléganőm Bécsben járt, hogy Magdalena Schneider, a Hauptbücherei vezetőjével és a magyar kínálatért is felelős munkatársal, Sophia Meyerrel közösen bemutassák a kínálatot.
2: Die Hauptbücherei wurde 2003 eröffnet und da wurde bereits dieser große Bestand an Medien auch in anderen Sprachen, also an Büchern in anderen Sprachen angeboten, sowohl im Erwachsenenbereich als auch im Kinderbereich. Grundsätzlich haben wir 37 Standorte bei den Stadt Wien Büchereien und es war uns wichtig, auch an allen Standorten mehrsprachige Bücher anzubieten, aber auch an einen ganz besonderen Standort, das ist die Kinderbücherei der Weltsprachen, die ist im 15. Bezirk und dort gibt es Kinder- und Jugendbücher in über 60 Sprachen.
3: Über Ungarisch. Wie groß ist dieser Bestand jetzt hier, wo wir sitzen in der Hauptbücherei?
2: Also ich kann grundsätzlich zum Bestand sagen, wir haben im Erwachsenenbereich rund 100 Bücher und im Kinderbereich ungefähr doppelt so viel. Ja, der Bestand wird erweitert, da kann die Kollegin dann gerne mehr dazu sagen.
4: Bei uns gibt es hauptsächlich Literatur. Wir haben sehr viele Klassiker. Wir haben den Krasner Horke vom Literaturnobelpreis angekauft, aber wir haben auch ein paar Lyrikbücher und Lyrikbände sowie ein paar literaturwissenschaftliche Bücher, aber grundsätzlich eigentlich keine Sachbücher. Es ist wirklich gedacht, dass wir eher Literatur in diesem Bestand haben. Also es gibt leider keine ungarische Buchhandlung in Wien, bei der wir kaufen könnten. Das heißt, ich habe es über einen deutschen Buchhändler bestellt und recherchiert habe ich hauptsächlich über ungarische Bestsellerlisten, ungarische Buchhandlungen. Und ich habe mich auch mit einer Kollegin, einer ungarischsprachigen Kollegin, kurzgeschlossen aus einer Zweigstelle. Die hat mir auch sehr viel weitergeholfen. Ja, also wir haben den Bestand jetzt eben neu überarbeitet. Davor war es einfach ein bisschen älter. Und da sind gewisse Sachen gut gegangen, aber einige Sachen auch nicht. Jetzt haben wir im 2025 um die 40 neuen Bücher angekauft. Und man kann schon sehen, also in diesem einen Jahr, dass der Bestand besser genutzt wird. Das heißt, es gibt mehr Ausleihen und es werden auch die Bücher, also die wir haben, werden besser genutzt. Also eine breitere Ausleihe auch. Das kommt vor allem für die Kinderbücher sehr häufig vor, dass jemand fragt, ob wir einen ungarischen Kinderbuchbestand haben. Aber es kommt auch für die Erwachsenen öfters vor. Ich habe für den neuen Ankauf eine Liste, einen Zettel ausgelegt, wo die Leserinnen und Leser selber Buchtipps draufschreiben können und das ist sehr gut angenommen worden. Also es waren sehr viele Vorschläge von den Leserinnen und Lesern.
3: Gibt es auch Lesungen, Veranstaltungen in der Bücherei oder hier in der Hauptbücherei?
2: Also wir haben Veranstaltungen, ja, mindestens einmal in der Woche. Und da kann schon auch mal sein, dass ein ungarischer Autorin, ungarischer Autor dabei ist, aber das ist jetzt kein Schwerpunkt. Wir haben einen Standort bei den Büchereien, der ist in Penzing und der hat einen Schwerpunkt auf osteuropäische Literatur. Und dort kann man einerseits eben auch natürlich ungarische Autorinnen und Autoren finden in deutscher Übersetzung. Und dort gibt es auch wieder dann immer wieder Veranstaltungen, die dann den Schwerpunkt wieder aufgreifen, ja.
1: Az ORF Burgenland közönség túrája, a nagy burgenlandi túra ma a Petlomból indult útnak. A jubileumi 10. alkalommal megrendezett sorozat nyitó etapján mintegy 800 túrázó vett részt. A résztvevők a falu főteréről rajtoltak, a nagyjából 16 kilométeres útvonal pedig a Zévinkeli tájakon, a Nemzeti Park élővilágát is érintve vezetett. Az első frissítőpont a Finklakennél volt, az ebédszünetet a Darsó Lankánál tartották, ahol a túrázóknak még arra is futotta az energiájukból, hogy a környezethez illően madártánccal dobják fel a hangulatot. Majd a túra a Martenhof-Lakke felé folytatódott. A nap végén, kora este a templom téren zárult a program. A holnapi, nagyjából 17 kilométeres menet Sieggraben, Szikrán kezdődik, délelőtt 9 órakor. Pünkösda kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, a Szentlélek eljövetelének emléknapja. A bibliai történet szerint ez volt az első igazi közösségi élmény, amelyből az egyház született. A vallási jelentés mellett a néphagyomány is sokszínű szokásokkal kapcsolódott hozzá, a pünkösdi királyválasztástól a tavasz lezárásáig. A továbbiakban az ünnepről most Kelemen Dorottyát hallják.
0: A legtöbb embernek a pünkösd elsősorban egy várva várt hosszú hétvégét jelenthet a tavasz végén, pedig ez az ünnep valójában egy ezerarcú, ősi hagyományokkal átszőtt alkalom. Ha a keresztény gyökereit nézzük, pünkösd az egyház születésnapja. A Biblia szerint ekkor szállt le a Szentlélek lángnyelvek formájában a tanítványokra, akik hirtelen képessé váltak különböző nyelveken beszélni, hogy a világ minden tájára elvihessék az igét. A neve a görög Pentekoszté, azaz 50. szóból ered, hiszen húsvét után pontosan 50 nappal ünnepeljük. Ám a történetét nem áll meg, hiszen a pünkösd a természet újjászületésének, a tavasz kiteljesedésének és a nyár közelettének az ünnepe is, amelyhez számtalan izgalmas népszokás kapcsolódik. Egy példaként gondoljunk csak a pünkösdi királyválasztásra, amelyet Európa szerte számos településen tartottak és tartanak is akár a mai napig. A falu legügyesebb legénye nehéz próbákon, például lóversenyen vagy bigahajszán nyerte el az áhított címet. A pünkösdi király egy egész évig ingyen ihatott a kocsmában, ráadásul minden lakodalomba és ünnepségre hivatalos volt. Nem csoda, hogy ma is áll még a mondás, ha valami dicsőség hamar elszáll, akkor az rövid, mint a pünkösdi királyság. Eközben a kislányok pünkösdi királyné járásba kezdtek, házról házra jártak pünkösdi rózsával, énekelve köszöntötték a tavaszt, és termékenységet, bőséget kívántak a gazdáknak. Pünkösd hétfő, Ausztriában munkaszüneti nap.
1: A pünkösdi hosszú hétvégére a rendőrség fokozott közúti ellenőrzéseket jelentett be. A nyaraló forgalom gócpontjain több járőr lesz szolgálatban, mobil trafipaxokkal és követési távolságot mérő eszközökkel. Emellett minden rendőrkapitányságon naponta egy órán át kifejezetten szigorú, lézeres sebességmérést is tartanak. Andreas Stipic, a tartományi közlekedésrendészeti osztály vezetője szerint az intézkedések célja a balesetek megelőzése. Az akció péntek délben indult, és hétfő éjfélig tart. A közlekedőknek arra érdemes számítaniuk, hogy a rendőrség a szokásosnál nagyobb számban lesz jelen az utakon. A napokban történt ottakringi tragikus lakástűz ismét rávilágított az akkumulátoros eszközök rejtett veszélyeire. A tűz a beszámolók szerint egy kézi porszívó akkumulátoráról indulhatott, egy 3 éves kislány életét vesztette, 2 éves testvére pedig később a kórházban hunyt el. A bécsi tűzoltóság szerint nő a lakásokban keletkező akkumulátor tüzek kockázata, ezért a töltést érdemes körültekintően végezni. Ne menekülési útvonalon, például előszobában vagy folyosón töltsünk, és hasznos lehet füstérzékelőt tenni a közelbe. A KFV felmérése alapján sokan éjszaka vagy távollétben töltenek, így nehezebb időben észrevenni a gondot. Gyanús jel a szokatlan hang, a füst, a túlmelegedés vagy az akkumulátorok deformálódása. A kockázat csökkenthető eredeti alkatrészekkel, sértetlen töltőkábellel, a gyártói előírások betartásával és megfelelő jelölések, például a CE jelzésű termékek választásával.
5: Időjárás.
1: A szombat napos idővel zárul, az éjszaka pedig derült, csillagfényes lesz. A szél fokozatosan mérséklődik, a hőmérséklet 16 és 12 fokig hűl le. Holnap, vagyis pünkösd vasárnap, az év első igazán forró napja várható, A csúcshőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. A napsütés szinte egész nap zavartalan lesz, csak kevés felhő jelenhet meg az égbolton. A szél eleinte gyenge, majd késő délelőttől mérsékelt, időnként élénk lesz, északi, északkeleti irányból fúj. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Holnap, ugyanebben az időpontban, 18 óra 45-től újra várom Önöket híreinkkel. További szép estét és jó rádiózást kívánok!